Marketlerde Ariel 100 toz 3 kilogram 9 manat 99 kapya. Redo uşak bezi nömre 2 76, nömre 3 68, nömre 4 60, nömre 5 52, nömre 6 44 adet leceni 14 manat 44.